open chest, park it up. És kincs tovább, önkérne részszer, bernázni. Jövtár egy